0: egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután ellapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívül személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a magyar demokrata pártok, a független kisgazdapárt, a parasztság, a szociáldemokraták és a kommunisták képviselői.
1: Kérem a következő számot.
2: És a következő jelentkező fog szerepelni.
3: Aki egy hírti lesz, magyar nóta énekesnek jelentkezett.
2: Most zongora kíséret mellett fog énekelni. A műsor itt van vagy ott? Benyújtott rá? Szóval kérdezzük meg, hogy mit énekeljen?
4: Van kettő sora?
5: Négyes magyar nótákat ének.
3: Így folyik most a beszélgetés a próbaterem és a tanácsterem között, ahol a bíráló bizottság tagjai hallgatják.
4: Halló, tessék kérem egy kicsit közelebb állni. Négyes, kérem, halló, figyelem. Úgy elég, köszönöm, hátrán, hátrán, hol, úgy.

amikor a szemébe nézek, a szívem nagyon zavar. Lehet, hogy ez csak egy kis vár,

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja önöket. A Brunoszki-kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunoszki kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest-Rákospalotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország felett címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinszky Sándor.

0: Radio D, your gramophone station.
1: A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légitámaszpontokat bombázott. Harci gép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harcigép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.

de rozikat-e, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Az se baj, ugye, Rozi, messze van az a mozi, de ez a legjobb mozi.

hallod-e, Rozika, te? Gyerünk a moziba be! Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Az se baj, ugye, Rozi? Messze van az a mozi. De ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a liprapródia, és csókolódzik minden ember fia. Hallod-e, Rozika, te? Gyerünk a moziba be! Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.

Szuperkóra szóródobozban. Szuperkóra porfúvódobozban. Kóra moly halál. Egy évig hatékony.

Jaj, maga csak bolondozik velem. Semmi a tína, falba verem a fejem, mert a szerelem nagy baj. Jaj, maga csak az ugye, hogy szeret, s amíg a csacsi szívem remeg, csak nevet, ha kelepelek, sejhaj. Amíg emeló, emeló, emelódiát fújom, a nyelvem kilóg, és lead egy kilót a test súlyom. Jaj, maga csak bolondozik velem, Feni a tína falba verem a fejem, mert a szerelem nagy.

0: Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, Sie hören jetzt den neuesten Tanzschlager. Jeder, jede, jedes schreibt auf der Mercedes. Gespielt vom Robert Renard Tanzorchester, Gesang Gerd von Osten.
1: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
2: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen.
1: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
3: Együtt halat! Együtt halat!
1: A legjobb halat!

0: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
1: Tessék!
0: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arénában.
1: Mi a műsor?
0: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
1: És mi a másik?
0: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihály Ivánovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
1: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
0: Igen.
1: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetíti.
0: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
1: Pinteken menjünk moziba.
0: Melyikbe?
1: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
0: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csína című dalművéhez.
1: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
0: És pedig?
1: Kirándulást, egy kis túrát.
0: Hová?
1: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszoly vonalán keresztül Pomázra.
0: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
1: Vasárnap reggel 7:30-kor Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
0: Kitűnő.
1: Na, és 17-én hétfőn?
0: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik Majnárdi Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián állarcos bászvic és Dükká dűvészinas.
1: Jó mulatás!
0: Magának is!
2: Achtung! Sie hören jetzt den zweiten Teil des Schlagerpotpourris Alles hört zu, gespielt von Corny Ostermann mit seinem Tanzorchester auf einer Kristallschallplatte.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Mondja Marha, miért oly bús?
2: Újra itt a jó ponty hús.

hogyha visszagondolsz, volt azért nekünk néhány boldog szép napunk. Mikor együtt jártunk, s valamit úgy vártunk,

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Egy zelekhangzott el Sarkadi Rozsnyait és Budai zenéjét. Foxtrot ritmus, Illicki Vadnai és Györkösi szövegével, előadta a Vejgan Tibor. Következő számunk Nádas, Semmi az egész, előadja Vejgan Tibor.

0: Garvitz cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garvitznál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.
1: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.

hívott egy férfi, és én vele mentem. A bűnös csók megégette a lelkem. Azt hazudta, csók tenger lesz az élet, s én suttam, bár sose érne véget. Az éjszaka.

Wenn so eisig gut sind und ihr Herz in Liebe glüht.

0: Here is the fourth of the RAF program series on the air. Introducing to you Flight Lieutenant Jerry Fitzgerald, Sergeants Ivor Morton and Dave Kay, ACs Michael Moore and Oliver Wakefield, and your compere pilot officer David Southwood, with the RAF Dance Orchestra under the direction of Sergeant Jimmy Miller, who opened the show with Ticka Ticka Ta.
1: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!

bácsi cigánya nótán szakadjon a húr. Hely, more, ide csontáz, így mulat az úr. Ácsi, most húzd el azt, hogy csalta mind a lány. Nem tudnak ők szeretni szívből igazán, de ők csak tetetik, a csókot szeretik, sőt, azt kell nekik, csuhaj, hát busuljon a ló. Ácsi cigánya nótán szakadjon a húr. Hely, more, ide csontáz, így mulat az úr.

üdelek kedves én nevem. Nézd a szemembe. Én tudom, hogy fáj a búcsú.

lenni, hogy még egyszer a szemembe néz. Ezek nem könnyű percek,

áldás, légy okosabb, mi nem sírunk, ezt nem szabad. Mosolyogj, mintha nem

You can.

Az oktogon tér sarkán áll egy óra, a mutatója sosem pihen. A kis mutatót követi lihegve, és szól pihegve, most elcsipem. Mikor 12-höz ők elérnek, egymásra néznek, szemük kigyúl. A nagy mutató súgja rég követtem, és önfelettem hozzásimul. A kis mutató szól, ó, hagyjunk kérem, már volt egy férjem, ki üldözött. Ketten laktunk egy szép torony órában, minden órában úgy vert ütött. Egy percig volt velem csak minden délben, az éjfelében majd ott hagyott. Én más leszek, a mutató ígéri, mint minden férfi, rabod vagyok. Mikor letelt a perc, megállt az óra, két mutatója ölelkezik. Az emberek hiába lesik, nézik, az idő nékik nem létezik.

deerne, was if you fear ye, maar elle wil. En een morotje kijk je magabon, minden orabon, het perd uwe. Az elválások néha napján késik, hogyha nem nézik, az én sötét. A házas párnak lett egy kis lurkója, perc mutatója, már is megy el. Most érte dolgozik már mind a kettő,

Jóstét, édes, ma mégis elhagyom éven magát. Tegnap nem volt.

Chanky Magna.

0: Nederlandse Omroep Hilversum 2.
1: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincér a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pac, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-re bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
2: Hallja, micsoda pesses ember maga.
1: Én, pesses, maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Mit látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
3: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet.

0: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunoszkiker csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunoszki kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest-Rákospalai palotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.
1: Perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.

lesz a pesti nő, ha kicsike száját festi, ő csak érte remeg. A férfi se reg, noppal stoppol port fölöl, de este úgy fél kilenc körül már táma megint.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

0: through the cooperation and by special arrangements with the Pittsburgh Post and Sun. The election returns will be broadcast as soon as they are received by us here at KDKA.
1: Meg kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba.
2: Mi?
1: Piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
1: Ezek lámpák, rádiólámpák.
2: Igen.
1: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
2: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
3: Igen, ez egy hálózati rádió készülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádió készülék.
2: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
3: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transzformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
2: Igen.
1: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
3: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
2: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulat. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódó fény a lámpák belsejében?
3: Ez a villódó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
2: Na igen, Nagyászontól kérdeztem, és kolléga, hogy felállítottam, tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
1: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
2: Na igen, tényleg halvány lett a villódszál, majd baj van.
3: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

No toroj to nize a mi si nájod, most a málod, így rimáljod, és ha ez a tempó téged felőről, elkezdjük előről. A hopla hú, a legszebb tánc, mert abban mindent megtalálsz. A hopla hú, az nem nehéz, a jobb lábaddal balra lép. Fogd meg a partnered is emeld fel, vigyázz rá, ne ejtsd el. Egy hetet nem adok, és úgy fog menni minden, ahogy kell. A hopla hú, az könnyű tán.

már régen macerál a bankvezér, hogy éljek jól a pénzemért. Ezennel megnyugtatom

kohajomba kis máslikat, mert mostan én s nem más vigad. Magamnak megveszem a láncidat, ám

a bulvár, az oktogon a plastigál. Igaz, hogy nincs egy feltorom, szeretlek mégis Pest nagyon, és az sem okoz

Párizsot, s a szél susog a pesti fák alól, így mondtam szebben, nem dalol. Mademoiselle de Paris, önnek szól az üzenet, a pesti nő az nem grizet, de szebb, mint ezer midinet. Én mindig Pestről álmodom, nekem csak ő a Párizsot. A nagy körút, a Grand Boulevard, az oktogon, a Place Pigalle. Igaz, hogy nincs egy

0: tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

0: Nem atombomba, meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.
1: Baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizoform. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: A legszebb ajándék, a szoba dísze, a háziasszony öröme, a Röltex áru.

0: t'amo, ti desidero, ti voglio bene, ma sono timido, troppo timido, e l'amore se ne va.
1: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
2: Záborszky cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres Záborszky süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborszky cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborszky cukrász, 32-esek tere, 2.

0: fejét felkapja, s figyelni kezd.
1: Így szomszédos papagány is ott van, és pipiumomban megérzi ezt.
0: Ügyjentenek vígan kettőt, hármat, és

és mozog a swinget jár, csupa tűz és lobogás minden pár, te is perdi, drágám, közelebb áll, ha maradd azt a cicipiti csókosszát, ugye érzed az a ritmusát, ahogy minden porcikád járja át, ez az új tánc könnyű, de csuda jó, csupa pályig és a szerelembe ringadó. Mámorba, táncba szédülünk, hisz úgyse szép most az életünk. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás mindent vár, te is perdi, drágám, közelebb hár, ha maradd azt a cicipiti csókosszát.

Van vár ránk egy édes kis lokál, hol minden este halkan finom jazzben ritcsa száll. A peskő gyakran durran, a szaxofon dalol, csak kedvünk majd kicsurran, míg a könnyű muzsika szól. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. De ismerni, drágám, közelebb vár, ha maradd azt az icipiti csókosszál. Ugye érzed az a ne ritmusát, ahogy minden porcigát járja át. Ez új tánc könnyű, de csuda jó, csupa és a szerelembe ringató.

0: az életünk. Aki? Ha marad, azt az icipiti csókos szárt.
1: EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
2: Csinos, praktikus és milyen pici retikülben is elfér.
3: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.

hozzamle a csillagot az égről, és tépjek hozzá kék virágokat.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt, mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.

Doktor úr, maga de jó pofa, doktor úr, maga nem szól soha. Doktor úr, maga csak simogat, doktor úr, nem láttam én úgy ilyen foly finomat. Doktor úr,

Doktor úr, maga de jó pofa, doktor úr, maga nem szól soha. Doktor úr, maga csak simogat, doktor úr, nem láttam én úgy ilyet, oly finomat.

Doktor úr magára spóroló, doktor úr, ez tud a jó dolog. Doktor úr, a szívem már patik, csak nekem rendeljen holnap összölhatik.

32-es baka vagyok én, kék parolin mosolyog a blúzom tetején. Nincs még sarzsim, de holnapra lesz, gallíromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska adta ezt a mundét rám, nincs elovan, de víg vagyok mindig ám, mert 32-es baka vagyok én.

32-es maga vagyok én, kék parolin mosolyog a blúzon tetején. Nincs még sarsim, de holnapra lesz, s gallíromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska azt

0: whose guarantee to remove dandruff is backed by one of the world's largest insurance firms. No other shampoo can make this statement. Ask for Fitch's Dandruff Remover Shampoo at your drug or toilet goods counter, beauty or barber shop. Fitch is spelled F-I-T-C-H.
1: A Balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

Szívőlem szeretett más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

titokban imádlak, hol így enyém. Szívből nem szerethet más úgy, mint én, sok boldog órád lett velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem,

titokban imádlak, régóta már vágyódom utánad, a szívem vár, ebedbe folyton azt kívánom, hogy csókon égjen számon, titokban imádlak, ó légy enyém, szívből nem szerethet más úgy, mint én.

Habet fogom a kezét, más nem is kívánok én, babám, csupán a kis szívét.

A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.

0: Műsorunknak nincs vége, további jó mulatást minden órában Orion Rádión.
1: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzésére kell szert tenniük, hogy ezt a vasútat vezethessék. Ezért tervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamat, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni a tanfolyamat. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepesen feldíszítettek nemzetiszínű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerő pajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerő pajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Nem, nem, még nincs szünet. Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek. Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón. Most jöhet a szünet. Na hát.

Tut meg angyalom, mit érzel át? Forró két szememben ézel szvény, megfogsz, édes imúj hozzá. Egy-két sima lépést teszünk, szívünk már tüzesen ég. Aztán van lépésbe megyünk, elolvadunk, mint a jég. Swing, fox, ezt a jazz ma vígan húz a swing, fox, angolba a ritka húz a swing, fox, át, fox, mit akar szívem?

Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

ezt a kis dalt neked írtam, benne dalol a szívem. Minden vágyam bele sírtam, s most elküldöm szép kedvesem. Ne félj, ne félj, én már a tied vagyok. Beszélj, beszélj, s neked adom, amit adhatok. Csak hívj, csak szólj,

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.